mahanyelo ato mahanyelo ato naonoko ubindu lwakungu radio Msambiki utisako sihena miteto milayo ni mahanyelo avachopi mahanyelo ato naonoko ufala kuva uningela tigondo kavapya.